egy hihetlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét, s rossz. Legyen rendet ébolyult káoszból,

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,